Parking Yam Gyur Tha Gyu Gyu Dien Ki Yang Da So Nyen Gyur Dong Dien Rik Zek Gye Be Doe Mu Dien Na Siang Rik Zek Gya Zui Chu Di Li Chien Sien Tha Lu Ka Ki Chö Gyu Dien Na Shu Rue Yang Ki Gyur Ku Dien Na Se